Amikor beindul az élet. Újra korán van a reggel. Újra mindenki siet. Újra esik, amikor nem kéne. És persze, újra jól jönne egy kis szerencse. Ehhez adunk segítséget, mert itt a szerencse szeptember. Képzeld, az őszi szél megforgatta és összekeverte a játékokat. Fütyülős, külföldi ül, tempomat, három feladvány. De neked csak egy jó tippre lesz szükséged.

0: Korona FM 100. Itthon vagy. A műsorszám
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ők megkoronázták a siker útját.
0: Reklám.
1: Ingatlant adnál vagy új otthont keres Kalocsán és környékén? Jó hírünk van! Megnyílt a Duna House Kalocsa.

0: Duna House. Otthont teremtünk.
1: Barkácsol vagy nagy projektbe vágott, de hiányzik a tökéletes kötőelem. Ne keressen tovább. Megnyílt az Alfa Csavar üzlet Kalocsán, a Szent István Király út 81-ben. Itt egy helyen talál meg mindent. Csavarok, szegek, zárak, dübelek, vasalatok és persze a teljes rögzítés technika. Profi minőség, kedvező árak és szakértői kiszolgálás várja. Alfa Csavar. Ami mindent összetart.
2: Csókolom, nagymama!
3: Szerusz, Piroska!
2: Tegnap nem találtalak itthon, úgy aggódtam érted. Merre jártál?
3: Ne félts engem, kis unokám! Csak bementem a városba a viccai látás és hallás központba.
2: Miért voltál ott?
3: Hogy jobban lássalak, hogy jobban halljalak.
1: Ez nem mese, várj!

0: Minden, ami látás, minden, ami hallás.
1: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe.
2: Keresse a kalocsai Diego áruházban, ahol szakértők segítenek önnek a vásárlásban. Diego Kalocsa, Bátyai út 23.
3: 10-ből 9 magyar ember hallgat rádiót.
4: A te hirdetésed mikor szól?
3: Hívd most a 78-as körzet koronát.
4: Reklámot hallottál.
5: Reggel felkelsz.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Kit hallgatnál szívesen?
0: Áruld el nekem!
2: Gábor vagyok.
3: Jó napot kívánok, Mária vagyok.
2: Sziasztok, Loli vagyok.
3: Szeretném kérni az Unisex-től a Rátalálok című számot.
2: Köszönöm.
1: Lecseréltük az aranyhalat, mert nem teljesítette a kívánságaidat.
0: A koronára viszont egész nap számíthatsz.
1: Te már felhívtad?
0: 78-as körzet, korona. Egész napos kívánságműsor a Korona FM 100-on.
1: A műsorszám
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ők hirdetnek, így még sikeresebbek.
0: Reklám.
4: Egyre forróbbak a nyarak. Még jó, hogy az autóinkban is van klíma. Ja, hogy a tiédben nem, vagy nem elég jól működik? Az nagy baj. Tudod mit? Segítek. Minden kisfogtőre, ott a személy és teherautókat nem csak gázzal töltik fel, de hozzáértő szakemberek minőségi alkatrészekkel javítják meg, és végre újra hideg lesz. Kérj időpontot most 30 958 13 39. Beta Cargo. Kisfogtőn az 51-es főút mellett. Beta Cargo. 30 958 13 39.
5: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 10 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Csókolom, nagymama!
2: Szerusz, Piroska!
1: Tegnap nem találtalak itthon, úgy aggódtam érted. Merre jártál?
2: Ne félts engem, kis unokám! Csak bementem a városba a viccai látás és hallás központba.
1: Miért voltál ott?
2: Hogy jobban lássalak, hogy jobban halljalak.

0: Minden, ami látás, minden, ami hallás.
1: Van egy nap, amit egész életedben magaddal viszel. Egy nap, amikor minden részlet számít. Bicó birtok. Hatalmas zöld területek, elegáns környezet és meghitt pillanatok. Egy hely, ami méltó életetek egyik legszebb napjához. A Bicó birtokon olyan esküvőt álmodhatsz meg, ami igazán rólatok szól, és amire évekkel később is jó érzés lesz visszagondolni. Különleges, elegáns, mégis közelebb van, mint gondolnád. Gyere el, nézd meg személyesen, és képzeld el itt a saját történeteteket. Bicó birtok. A hely, ahol az álmok valóra válnak.
2: Te is kéred a siker kulcsát?
3: Keresd a koronaradio.hu-n a média ajánlat menüpontot.
2: Ez reklám volt.
4: Reggel felkelsz.

0: klasszis dal.
1: Klasszis dal. Yeah. Örök garanciával.
0: Korona FM 100. Itthon vagy.

0: hamarosan szól egy újabb klasszisdal, örök garanciával. Addig is hallgasd a legjobbakat. Korona FM 100. Itthon vagy.
1: Itthon vagy.

0: úgy látod?
1: Hogy?
0: Hogy színesebb lett.
1: Neked szól, rólunk szól.
0: www.koronafm100.hu
1: koronafm100.hu Éjfél van.
2: Különleges koncerttel ünneplik a zene világnapját. Kalocsán heteken belül elindul a vagyonadóról szóló jogszabálytervezett társadalmi egyeztetése. Berki Andi vagyok, jövök a részletekkel. A klasszikus zene kedvelőit különleges koncertre várják Kalocsán a Zene Világnapja alkalmából. A Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola fennállásának 60. évfordulója alkalmából Szabó Marcell junior prima díjas zongoraművészet koncertet, amelyen Liszt Ferenc zongoraművei csendülnek fel. Az esten a zeneszerzők költői és vallásos ihletésű műveiből is hallhat a közönség. A belépés díjtalan, a helyszínen pedig a Szendrey Imre Alapítvány javára adományokat is elfogadnak. Heteken belül elindul a vagyonadóról szóló jogszabálytervezett társadalmi egyeztetése, jelentette be a pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára. A kormány 1 milliárd forint értékhatár felett 1%-os vagyonadót vezetne be. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. Egészségügyi tevékenységet csak kamarai tagsággal lehet végezni. Az érintetteknek a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a kamarai felvételüket. Jól tervezhetőnek ígérkezik a 2027-es év. A jelenlegi számítások szerint 6 hosszú hétvégével számolhatunk, és várhatóan legfeljebb egy ledolgozó szombat lesz. 3 napos hétvége jöhet új évkor, március 15-én, pünköstkor, augusztus 20-án és minden szentekkor, húsvétkor pedig 4 napos pihenő következik. Több ünnepnap, köztük május 1-e és október 23-a is hétvégére esik. A 2027-es munkarendről szóló rendelet még nem jelent meg, ezért a végleges szabályokra október végéig várni kell.
1: Időjárás jelentés támogatója a Miskei Oil üzemanyag töltőállomás, ahol most is tankolhatsz.
2: Változóan felhős az ég felettünk, mérsékelt a légmozgás, csapadék nem várható, a hőmérséklet pedig éjszaka 11, holnap napközben 24 fok körül alakul. Legközelebb egy óra múlva jövök ismét hírekkel és időjárással. Köszönöm a figyelmedet!
0: Tele vagyunk!